Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy, és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindig teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem, ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részt veszünk a találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napokon keresztül utaznak, mert nincsenek jó összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíborosor kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhol
1: hát
0: is engem,
1: engem, mindenhova, engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek meg van a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam.
0: Kiküldtek még ott,
1: az egyetlen szabad, az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
0: Így van, egymás de között, szavak nélkül
1: is. Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, mert kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők plusz, az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kicsit zártabb környében vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát igen, természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsit meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
1: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-a nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. de lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a Közép-Keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van. 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlessze, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
0: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. 14. Leó köszöntései az úrangyala elimádkozása után, ima Venezueláért. Leó pápa Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából.

0: Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa urangyala imája. Osztozzunk Krisztus életében egészen a keresztig, amely egy édes teher, hiszen az Úr soha nem hagy bennünket magunkra, a legsötétebb pillanatokban sem, buzdított rá 14. Leó pápa vasárnap délben az urangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa katekézisének középpontjában a Jézus által nekünk ajándékozott isteni bölcsesség állt, amelynek szíve az alázatosság, a mindenki iránt lángoló szeretet. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 18 ezer hívőt.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: Az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakasza arra szólít minket, hogy osztozzunk abban a dicsőítésben, amellyel Jézus az Atyához fordul, aki a mennynek és földnek ura. Kezdte beszédét a Szent Atya, majd rámutatott, hogy Isten fia, aki emberré lett, úgy nyilvánítja ki szeretetét, hogy minden teremtményt bevon ebbe a hálaadásba. Ennek a közvetlen és örömteli gesztusnak az egyszerűsége megfelel Isten stílusának, aki a kicsinyeknek szereti kinyilatkoztatni magát, miközben rejtve marad a bölcsek és okosak előtt. Ez utóbbiak ugyanis annyira el vannak telve saját elveikkel, hogy nem ismerik fel Krisztus jelenlétét, a messiást, aki meglátogatja népét. Az emberi bölcsesség így kevésséggé válik, a tanítás pedig önteltséggé silányul. Isten igazi bölcsessége viszont a test alázatosságában nyilvánul meg, és tanítása azokhoz szól, akik leginkább fáradoznak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, mondja az Úr. Jézushoz menni azt jelenti, hogy viszonozzuk a szeretetét, és osztozunk életében egészen a keresztig, mint ahogy ő maga magyarázta el nekünk. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Idézte Máté evangéliumának szavait a Szent Atya.
1: Proprio il dono di sé per amore è il gioco di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento.
0: Éppen ez a szeretetből fakadó önátadás Jézus igája, vagyis tanításának összefoglalása, bölcsességének középpontja, szíve, amely a mindenki iránti szeretettől lángol. Leó pápa feltette a kérdést, hogyan lehet könnyű és édes a kereszt terhe? Válaszában megállapította, hogy ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy a keresztet az Úr viszi elsőként és mindannyiunkkal együtt, anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna minket abban, ami lesújt bennünket. Igazi mesterként Jézus magára vállalja a gonosz által megsebzett emberiséget, hogy gondoskodjon róla. Az ő általa nekünk ajándékozott bölcsesség tehát az üdvösség hirdetése, az ő igája emel fel minket minden elesettségből. Krisztus nyomdokaival lépve utunk tehát nem egy megfeszítő aszkézis, önmegtartóztatás, hanem a szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét, főleg a legsötétebb pillanatokban, mutatott rá katekézisében Leó pápa, hangsúlyozva, hogy a rossz valójában csak Jézus keresztjében nyer megváltást, csak Jézus kínszenvedésében talál vigaszt, és megváltást halandó fáradtságunk. A rabszolgaságban Krisztus a felszabadítás. A háború csapásai alatt Krisztus a remény. A bűn órájában Krisztus a megbocsátás. Ez az igazi bölcsesség, vagyis az az út, amelyen együtt szeretnénk járni, tanítványként egyesülve az ő nevében. Jézus testvérünké válva, fiúként tanítja ezt nekünk.
1: Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta la Chiesa, la verità di Dio e dell'uomo.
0: A Szentlélek erejével ő maga nyilvánítja ki az egyháznak Isten és az ember igazságát, mert nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Emlékeztetett az evangéliumi szakasz szavaira Leó pápa, majd beszéde végén hálát adott az Úrnak irántunk való szeretettel teli bizalmáért, kérve Mária a béke királynőjének közbenjárását az egyház és az egész világ javára.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: 14. Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya mindenek előtt kifejezte reményét, hogy a csütörtökön az oltár dicsőségére emelt vietnámi pap közbenjárása támogatja majd az evangélium üldöztetéstől szenvedő munkásait, majd imáiról biztosította a földrengés által sújtott Venezuela népét. A vasárnap déli Úrangyala imádság után Leó pápa utalt rá, hogy július 2-án a vietnámi Thach Sai kegyhelyen boldoggá avatták Francis Xavier Truong Bu Diep papot, akit 1946-ban a hit iránti gyűlöletből gyilkoltak meg.
1: In un contesto di prevaricazione di violenza si pose come difensore dei diritti della gente.
0: A hatalmi visszaélések és az erőszak közepette a vietnámi atya az emberek jogainak védelmezőjeként lépett fel, és nem hagyta cserben plébániája híveit. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog közbenjárása és imádsága támogassa az evangélium munkásait, akik ma is üldöztetésnek vannak kitéve. A pápa szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, először portugál nyelven a braziliai zarándokokat, majd spanyolul a venezuelai Mérida Egyetemének kórusát.
1: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor los sostenga en este momento tan difícil.
0: Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. 14. Leó pápa ezután a lengyel csoportokhoz fordult. Üdvözölte a kapucinus kisebb testvérek krakói provinciájának újonnan felszentelt papjait, a Lóczi érsekség gyermekkórusát, akiket segédpüspökök kísér, valamint a legnyicai egyházmegye csoportját. Végül a Szent Atya a Komóító partján lévő Bellagio fiataljait és a Jubileum nevű szicíliai kórus tagjait köszöntötte, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől. XIV. Leó Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. Vasárnap a Róma délkeleti részén fekvő Castel Gandolfóba érkezve, 14. Leó pápa röviden megjelent az apostoli palota erkélyén, hogy üdvözölje a Piazza della Libertán összegyűlt híveket. Megköszönte nekik a szeretetteljes fogadtatást, és megerősítette a testvériség fontosságát. Az apostoli palota erkélyéről lelógó transzparens Leó pápa érkezését jelezte a Castel Gandolfói téren összegyűlt híveknek. A szombati lampedúzai apostoli útja és a július 5-i Szent Péter téri úrangyala imádság után 14. Leó délután az olaszországi Láció régióban található településre, a pápák nyári rezidenciájára utazott. Július 27-éig, hétfőig itt tölti pihenő időszakát, amint azt a pápai ház prefektúrájának közleménye is ismertette. Rezidenciája erkélyéről a pápa néhány szóval viszonozta a helyi közösség örömét, amely izgatottan várta a hagyományos júliusi tartózkodását, egy hónapot, amelyet általában a szokásos kötelezettségeitől mentes pihenésnek szentel. Jó estét, Castel Gandolfo, hangzottak Leó pápa első szavai. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és a következő heteket egy kis pihenéssel, imával, olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal tölthetem itt Castel Gandolfóban. Találkozni mindig fontos pillanat, és örülök, hogy mindannyian itt vagytok. Köszönöm a fogadtatást, és köszönöm, hogy testvérek vagytok. Miközben a hívek üdvözlünk éjjelzéssel és tapssal fogadták a Szentatyát, Leó pápa áldását adta, mondván, hogy újra találkoznak majd a vasárnapi úrangyala imádságon, és talán néhány más alkalommal is. Biztosíthatlak benneteket, hogy mindig imádkozom értetek, de különösen az elkövetkező hetekben. Isten kísérjen mindig benneteket. Leó pápa köszöntötte a villanovai Szent Tamás templom plébánosát és közösségét is, ahol 2025. július 13-án szentmisét celebrált. A pápa a pihenő időszaka során minden általános, valamint magán és különleges audienciák szünetelnek. Az általános audienciák augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Július minden vasárnapján az úrangyala imádságra a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà, a Szabadság téren kerül sor. A 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából. Leó pápa imádkozik minden amerikaiért július 4-ére az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött levelében. Annak a reményének ad hangot, hogy 1776 szelleme továbbra is reményre és egységre ösztönöz, miközben az Amerikai Egyesült Államok a jövő felé halad. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek. A pápa felidézi, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt ezen elvek továbbvitelén, áldozatvállalás, szolgálat, innováció és polgári részvétel által. Ez az évforduló nem csak a nemzet figyelemre méltó útjának megünnepléséről szól, hanem arról is, hogy elgondolkodjunk azon a felelősségen, amelyet e haza fiai és lányai egymás, valamint a ma formálódó nemzet örököseivé váló nemzedékek iránt viselnek, figyelmeztet Leó pápa. Ezen alapelvek közül a legbecsesebb a vallásszabadság, minden ember joga a lelkiismerete szerinti vallásgyakorláshoz és a vallás nyílt gyakorlásához, kényszer és félelem nélkül. Ezen évforduló megünneplésekor fontos felismerni, hogy a vallásszabadság régóta központi szerepet játszik az amerikai ígéretben, védve mind az egyéni méltóságot, mind a sokszínű lakosság békés együttélését. Ugyanez a szabadság tette lehetővé a katolikus egyház számára, hogy gyökeret ereszten és virágozzon az Egyesült Államokban, nem csak saját tagjai, hanem az egész nemzet javára. Az egyház hűséges fiaiként és lányaiként a katolikusok arra hivatottak, hogy létezésük minden dimenzióját Krisztus szeretetével ruházzák fel, az evangéliumot a mindennapi élet körülményei között élve. Ez az életmód számos előnnyel járt, amelyeket az egyház az évek során nyújtott e nemzet fejlődéséhez. Különösen az oktatás, a szegények iránti törődés előnyben részesítése, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások terén végzett szolgálatára gondolok, hogy csak néhányat említsek, jegyzi meg Leó pápa. Ezután emlékeztet, a Sapientiae Christiane kezdetű enciklikájában elődöm 13. Leó pápa azt írta, hogy nincs jobb polgár annál a kereszténynél, aki tudatában van kötelességének. Valójában a hit távol attól, hogy szemben álljon az állampolgári felelősséggel, új erőt ad az igazságosság, a béke és a közjó keresésének, tökéletessé téve a Teremtő által adott minden természetes ajándékot. Szent Pál arra buzdította a korai keresztényeket, hogy imádkozzanak a hatalmon lévőkért, hogy békés életet élhessenek Isten akaratával összhangban. Ebben a tekintetben Isten és a haza iránti kötelesség hűséges teljesítésében a katolikusok arra kapnak meghívást, hogy továbbra is szolgálják a nemzetet, mint kovász a szeretet civilizációjának növekedéséhez, kéri 14. Leó. Szintén az ország fejlődését irányító alapelvek közé tartozik Minden emberi élet Istentől kapott méltósága, emlékeztet a pápa. Minden ember olyan eredendő értékkel rendelkezik, amely tiszteletre, védelemre és gondoskodásra szólít fel. Ebben a szellemben e méltóság teljes megértése elvezet annak felismeréséhez, hogy fontos az emberi élet megóvása annak kezdetétől a természetes haláláig, és egy olyan társadalom felépítése, amelyben a kiszolgáltatottak, a szenvedők és az elfeledettek mindig együttérzéssel, szolidaritással és szeretettel találkoznak. A pápa továbbá rámutat, hogy az emberi élet védelme magában foglalja a migránsok befogadását, védelmét és támogatását is, akiknek reményei, áldozatai és hozzájárulása a kezdetektől része az ország történelmének. Minden nemzedékben a szabadságot, a lehetőséget, a hovatartozást keresve érkezettek, hozzájárultak a nemzet karakterének formálásához. Együttérzéssel és nagylelkűséggel fogadni őket nem csupán a jótékonykodás, hanem a minden embert megillető méltóság elismerése is, állapítja meg levelében 14. Leó. Utalva a legutóbbi enciklikájára, a Magnifica Humanitasra, a közjó érdekében végzett közös munkáról írva hangsúlyozza. Egy olyan világ építése, amelyben mindenki kivirágozhat, közös felelősségre és bátorságra van szükség. Senki sem tudja egyedül viselni a világ előtt álló kihívások súlyát. Szükségünk van egymásra, és egységben kell együttműködnünk, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ ma szembesül, figyelmeztet Leó pápa. Majd annak a reményének ad hangot, hogy ez a mérföldkő megújítja a szabadság, az igazságosság, a lehetőségek és a demokrácia ígérete melletti közös elkötelezettséget. Az amerikaiak tiszteljék azok bátorságát és vízióját, akik előttük jártak azzal, hogy megerősítik közösségeiket, tiszteletben tartják a különbözőségeiket, és együtt dolgoznak egy tökéletesebb egységért, kéri Leó pápa levelében. Végül gratulál ehhez a rendkívüli nemzeti évfordulóhoz. Az 1776-os év szelleme továbbra is árasszon reményt és egységet az Amerikai Egyesült Államok számára, amint a jövő felé halad. Mindenkit imáiról biztosít annak érdekében, hogy megújult erőfeszítéseikkel erősítsék meg a nemzetet az alapító atyákat irányító alapelvekben. Majd a szeplőtelen fogantatás az USA védőszentjének közbenjárására bízza az amerikai lakosságot, hogy továbbra is örködjön Amerika felett, és védelmezzen mindenkit, aki ott él. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. 14. Leó köszöntései az úrangyala elimádkozása után, ima Venezueláért. Leó pápa Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából.

0: Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa urangyala imája. Osztozzunk Krisztus életében egészen a keresztig, amely egy édes teher, hiszen az Úr soha nem hagy bennünket magunkra, a legsötétebb pillanatokban sem, buzdított rá 14. Leó pápa vasárnap délben az urangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa katekézisének középpontjában a Jézus által nekünk ajándékozott isteni bölcsesség állt, amelynek szíve az alázatosság, a mindenki iránt lángoló szeretet. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 18 ezer hívőt.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: Az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakasza arra szólít minket, hogy osztozzunk abban a dicsőítésben, amellyel Jézus az Atyához fordul, aki a mennynek és földnek ura. Kezdte beszédét a Szent Atya, majd rámutatott, hogy Isten fia, aki emberré lett, úgy nyilvánítja ki szeretetét, hogy minden teremtményt bevon ebbe a hálaadásba. Ennek a közvetlen és örömteli gesztusnak az egyszerűsége megfelel Isten stílusának, aki a kicsinyeknek szereti kinyilatkoztatni magát, miközben rejtve marad a bölcsek és okosak előtt. Ez utóbbiak ugyanis annyira el vannak telve saját elveikkel, hogy nem ismerik fel Krisztus jelenlétét, a messiást, aki meglátogatja népét. Az emberi bölcsesség így kevésséggé válik, a tanítás pedig önteltséggé silányul. Isten igazi bölcsessége viszont a test alázatosságában nyilvánul meg, és tanítása azokhoz szól, akik leginkább fáradoznak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, mondja az Úr. Jézushoz menni azt jelenti, hogy viszonozzuk a szeretetét, és osztozunk életében egészen a keresztig, mint ahogy ő maga magyarázta el nekünk. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Idézte Máté evangéliumának szavait a Szent Atya.
1: Proprio il dono di sé per amore e il gioco di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento.
0: Éppen ez a szeretetből fakadó önátadás Jézus igája, vagyis tanításának összefoglalása, bölcsességének középpontja, szíve, amely a mindenki iránti szeretettől lángol. Leó pápa feltette a kérdést, hogyan lehet könnyű és édes a kereszt terhe? Válaszában megállapította, hogy ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy a keresztet az Úr viszi elsőként és mindannyiunkkal együtt, anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna minket abban, ami lesújt bennünket. Igazi mesterként Jézus magára vállalja a gonosz által megsebzett emberiséget, hogy gondoskodjon róla. Az ő általa nekünk ajándékozott bölcsesség tehát az üdvösség hirdetése, az ő igája emel fel minket minden elesettségből. Krisztus nyomdokaival lépve utunk tehát nem egy megfeszítő aszkézis, önmegtartóztatás, hanem a szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét, főleg a legsötétebb pillanatokban, mutatott rá katekézisében Leó pápa, hangsúlyozva, hogy a rossz valójában csak Jézus keresztjében nyer megváltást, csak Jézus kínszenvedésében talál vigaszt, és megváltást halandó fáradtságunk. A rabszolgaságban Krisztus a felszabadítás. A háború csapásai alatt Krisztus a remény. A bűn órájában Krisztus a megbocsátás. Ez az igazi bölcsesség, vagyis az az út, amelyen együtt szeretnénk járni, tanítványként egyesülve az ő nevében. Jézus testvérünké válva, fiúként tanítja ezt nekünk.
1: Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta la Chiesa, la verità di Dio e dell'uomo.
0: A Szentlélek erejével ő maga nyilvánítja ki az egyháznak Isten és az ember igazságát, mert nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Emlékeztetett az evangélium.

0: Őt kifejezte reményét, hogy a csütörtökön az oltár dicsőségére emelt vietnámi pap közbenjárása támogatja majd az evangélium üldöztetéstől szenvedő munkásait, majd imáiról biztosította a földrengés által sújtott Venezuela népét. A vasárnap déli úrangyala imádság után Leo pápa utalt rá, hogy július 2-án a vietnámi Thak Sai kegyhelyen boldoggá avatták Francis Xavier Truong Bu Diep papot, akit 1946-ban a hit iránti gyűlöletből gyilkoltak meg.
1: In un contesto di prevaricazione e di violenza si pose come difensore dei diritti della gente.
0: A hatalmi visszaélések és az erőszak közepette a vietnámi atya az emberek jogainak védelmezőjeként lépett fel, és nem hagyta cserben plébániája híveit. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog közbenjárása és imádsága támogassa az evangélium munkásait, akik ma is üldöztetésnek vannak kitéve. A pápa szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, először portugál nyelven a braziliai zarándokokat, majd spanyolul a venezuelai Mérida Egyetemének kórusát.
1: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
0: Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. 14. Leo pápa ezután a lengyel csoportokhoz fordult. Üdvözölte a kapucinus kisebb testvérek krakói provinciájának újonnan felszentelt papjait, a Loci érsekség gyermekkórusát, akiket segédpüspökök kísér, valamint a legnyicai egyházmegye csoportját. Végül a Szentatya a Komóító partján lévő Bellagio fiataljait és a Jubileum nevű szicíliai kórus tagjait köszöntötte, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől. XIV. Leo Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. Vasárnap a Róma délkeleti részén fekvő Castel Gandolfóba érkezve, 14. Leo pápa röviden megjelent az apostoli palota erkélyén, hogy üdvözölje a Piazza della Libertán összegyűlt híveket. Megköszönte nekik a szeretetteljes fogadtatást, és megerősítette a testvériség fontosságát. Az apostoli palota erkélyéről lelógó transzparens Leo pápa érkezését jelezte a Castel Gandolfói téren összegyűlt híveknek. A szombati lampedúzai apostoli útja és a július 5-i Szent Péter téri úrangyala imádság után 14. Leo délután az olaszországi Láció régióban található településre, a pápák nyári rezidenciájára utazott. Július 27-éig, hétfőig itt tölti pihenő időszakát, amint azt a pápai ház prefektúrájának közleménye is ismertette. Rezidenciája erkélyéről a pápa néhány szóval viszonozta a helyi közösség örömét, amely izgatottan várta a hagyományos júliusi tartózkodását, egy hónapot, amelyet általában a szokásos kötelezettségeitől mentes pihenésnek szentel. Jó estét, Castel Gandolfo, hangzottak Leo pápa első szavai. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és a következő heteket egy kis pihenéssel, imával, olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal tölthetem itt Castel Gandolfóban. Találkozni mindig fontos pillanat, és örülök, hogy mindannyian itt vagytok. Köszönöm a fogadtatást, és köszönöm, hogy testvérek vagytok. Miközben a hívek üdvözlünk éjjelzéssel és tapssal fogadták a Szentatyát, Leo pápa áldását adta, mondván, hogy újra találkoznak majd a vasárnapi úrangyala imádságon, és talán néhány más alkalommal is. Biztosíthatlak benneteket, hogy mindig imádkozom értetek, de különösen az elkövetkező hetekben. Isten kísérjen mindig benneteket. Leo pápa köszöntötte a villanovai Szent Tamás templom plébánosát és közösségét is, ahol 2025. július 13-án szentmisét celebrált. A pápa a pihenő időszaka során minden általános, valamint magán és különleges audienciák szünetelnek.

általános audienciák augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Július minden vasárnapján az Úrangyala imádságra a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà, a Szabadság téren kerül sor. A 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából. Leó pápa imádkozik minden amerikaiért július 4-ére, az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött levelében. Annak a reményének ad hangot, hogy 1776 szelleme továbbra is reményre és egységre ösztönöz, miközben az Amerikai Egyesült Államok a jövő felé halad. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek. A pápa felidézi, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt ezen elvek továbbvitelén, áldozatvállalás, szolgálat, innováció és polgári részvétel által. Ez az évforduló nem csak a nemzet figyelemre méltó útjának megünnepléséről szól, hanem arról is, hogy elgondolkodjunk azon a felelősségen, amelyet e haza fiai és lányai egymás, valamint a ma formálódó nemzet örököseivé váló nemzedékek iránt viselnek, figyelmeztet Leó pápa. Ezen alapelvek közül a legbecsesebb a vallásszabadság, minden ember joga a lelkiismerete szerinti vallásgyakorláshoz és a vallás nyílt gyakorlásához, kényszer és félelem nélkül. Ezen évforduló megünneplésekor fontos felismerni, hogy a vallásszabadság régóta központi szerepet játszik az amerikai ígéretben, védve mind az egyéni méltóságot, mind a sokszínű lakosság békés együttélését. Ugyanez a szabadság tette lehetővé a katolikus egyház számára, hogy gyökeret eresszen és virágozzon az Egyesült Államokban, nem csak saját tagjai, hanem az egész nemzet javára. Az egyház hűséges fiaiként és lányaiként a katolikusok arra hivatottak, hogy létezésük minden dimenzióját Krisztus szeretetével ruházzák fel, az evangéliumot a mindennapi élet körülményei között élve. Ez az életmód számos előnnyel járt, amelyeket az egyház az évek során nyújtott e nemzet fejlődéséhez. Különösen az oktatás, a szegények iránti törődés előnyben részesítése, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások terén végzett szolgálatára gondolok, hogy csak néhányat említsek, jegyzi meg Leó pápa. Ezután emlékeztet, a Sapientiae Christiane kezdetű enciklikájában elődöm 13. Leó pápa azt írta, hogy nincs jobb polgár annál a kereszténynél, aki tudatában van kötelességének. Valójában a hit távol attól, hogy szemben álljon az állampolgári felelősséggel, új erőt ad az igazságosság, a béke és a közjó keresésének, tökéletessé téve a Teremtő által adott minden természetes ajándékot. Szent Pál arra buzdította a korai keresztényeket, hogy imádkozzanak a hatalmon lévőkért, hogy békés életet élhessenek Isten akaratával összhangban. Ebben a tekintetben Isten és a haza iránti kötelesség hűséges teljesítésében a katolikusok arra kapnak meghívást, hogy továbbra is szolgálják a nemzetet, mint kovász a szeretet civilizációjának növekedéséhez, kéri 14. Leó. Szintén az ország fejlődését irányító alapelvek közé tartozik minden emberi élet Istentől kapott méltósága, emlékeztet a pápa. Minden ember olyan eredendő értékkel rendelkezik, amely tiszteletre, védelemre és gondoskodásra szólít fel. Ebben a szellemben e méltóság teljes megértése elvezet annak felismeréséhez, hogy fontos az emberi élet megóvása annak kezdetétől a természetes haláláig, és egy olyan társadalom felépítése, amelyben a kiszolgáltatottak, a szenvedők és az elfeledettek mindig együttérzéssel, szolidaritással és szeretettel találkoznak.
A pápa továbbá rámutat, hogy az emberi élet védelme magában foglalja a migránsok befogadását, védelmét és támogatását is, akiknek reményei, áldozatai és hozzájárulása a kezdetektől része az ország történelmének. Minden nemzedékben a szabadságot, a lehetőséget, a hovatartozást keresve érkezettek, hozzájárultak a nemzet karakterének formálásához. Együttérzéssel és nagylelkűséggel fogadni őket nem csupán a jótékonykodás, hanem a minden embert megillető méltóság elismerése is, állapítja meg levelében 14. Leó. Utalva a legutóbbi enciklikájára, a Magnifica Humanitasra, a közjó érdekében végzett közös munkáról írva hangsúlyozza. Egy olyan világ építése, amelyben mindenki kivirágozhat, közös felelősségre és bátorságra van szükség. Senki sem tudja egyedül viselni a világ előtt álló kihívások súlyát. Szükségünk van egymásra, és egységben kell együttműködnünk, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ ma szembesül, figyelmeztet Leó pápa. Majd annak a reményének ad hangot, hogy ez a mérföldkő megújítja a szabadság, az igazságosság, a lehetőségek és a demokrácia ígérete melletti közös elkötelezettséget. Az amerikaiak tiszteljék azok bátorságát és vízióját, akik előttük jártak azzal, hogy megerősítik közösségeiket, tiszteletben tartják a különbözőségeiket, és együtt dolgoznak egy tökéletesebb egységért, kéri Leó pápa levelében. Végül gratulál ehhez a rendkívüli nemzeti évfordulóhoz. Az 1776-os év szelleme továbbra is árasszon reményt és egységet az Amerikai Egyesült Államok számára, amint a jövő felé halad. Mindenkit imáiról biztosít annak érdekében, hogy megújult erőfeszítéseikkel erősítsék meg a nemzetet az alapító atyákat irányító alapelvekben. Majd a szeplőtelen fogantatás az USA védőszentjének közbenjárására bízza az amerikai lakosságot, hogy továbbra is örködjön Amerika felett, és védelmezzen mindenkit, aki ott él. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!